6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Manna Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Mintegy 16 ezer első éves hallgatót vár az Újvidéki Egyetem. A magyar nyelv és irodalom tanszék is várja az új hallgatókat. Az Újvidéki Egyetemre sikeresen felvételizők helyen tanulhatnak. A leendő hallgatók számára elektronikus jelentkezésre is van lehetőség. A szükséges útmutató a Karok honlapján érhető el. Az elmúlt években a legnagyobb érdeklődés a műszaki tudományok kara iránt mutatkozott. Ott idén 29 képzési programra hirdettek felvételt. A felvételi vizsgákat június 25-e és július 3-a között tartják. A középiskolai eredmények alapján legfeljebb 40 pontot lehet elérni, a fennmaradó pontokat pedig a felvételi vizsgán tudják megszerezni a jelentkezők.

0: Új hallgatókat a Magyar Tanszék is várja. Javában zajlik az araz időszakot, az elmúlt hetekben gyakori esőzések váltották fel, több településen pedig a jégverés is károkat okozott. A gazdák ennek ellenére folytatják a betakarítást, és bíznak abban, hogy a hozamok végül kielégítőek lesznek. Az árpa betakarítása már a végéhez közeledik. A következő napokban megkezdődik a búzam betakarítása is. Az előzetes becslések már most 50-60%-os terméskiesést vetítenek előre. A termelők abban bíznak, hogy a kukorica és a napraforgó valamelyest kompenzálja majd az idei veszteségeket, de tartanak a további viharkároktól és a szárazságtól is. A Nyugat-Balkán országai számára a roaming díjak eltörlésének folyamata várhatóan 2027 első negyedévére fejeződik be, és ez mindenképpen hozzá fog járulni a régió országainak gazdasági integrációjához az Európai Unióval, nyilatkozta a Pink televíziónak Vladimir Lucic, a szerbiai Telekom vezérigazgatója. Mint mondta, a roaming megszüntetésének köszönhetően a szerb állampolgárok a jövőben szerbiai SIM-kártyákat az Európa országaiban is használhatják külön díjak nélkül. Ahogy Szerbiában használják a kártyájukat, ugyanúgy használhatják majd a világ bármely országában. Ha valaki Szerbiában olyan mobilcsomaggal rendelkezik, amely lehetővé teszi filmek és televíziós műsorok nézését mobiltelefonon, akkor ugyanezeket a szolgáltatásokat az Európai Unió bármely országában is használhatja, majd külön díj fizetése nélkül, fejtette ki Lucic. Elmondása szerint a Tivatban tartott Európai Unió Nyugat-Balkán vezetői csúcs találkozó után a polgárok gyorsabb eljárásra számíthatnak a roaming eltörlésével kapcsolatban. Az Európai Bizottságnak most minden nyugat-balkáni országgal szerződést kell kötnie. Ezt követően a szabályokat be kell építeni a jogrendbe, mivel minden ország törvényt hozott arról, hogy minden szolgáltatónak be kell tartania ezeket a szabályokat. Ezután technikailag is megvalósítják, mivel már a bevezetés fázisában vagyunk, fogalmazott. A szerbiai Telekom vezérigazgatója kiemelte, hogy a szerb állampolgárok 2027 nyarán már sokkal kevesebb aggodalommal utazhatnak nyaralni, mert addigra valószínűleg befejeződik a roaming eltörlésének folyamata. Minden nyugat-balkáni országnak alá kell írnia a megállapodást, azt be kell építeni a jogszabályba, és technikailag is végre kell hajtani. Ez egy olyan ritka projekt, amely esetében az Európai Bizottság tartja az ütemtervet. 6 évvel ezelőtt kezdtük meg a fokozatos bevezetését, az eredeti ütemterv szerint pedig 2027-re terveztük a teljes megvalósítást, és valóban 2027-ben valósul meg. Vladimir Lucic rámutatott arra, hogy a roaming eltörlése jó példa lesz a Nyugat-Balkán és az Európai Unió gazdasági összekapcsolására, és ez sokat jelent majd a polgároknak és a gazdaságnak.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedő, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az elmúlt héten 721 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságban, amelyeken 8 ember meghalt és 372-en megsérültek. Az előző héten 9 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 8 ember sérült meg. Június eleje óta 14 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül 7 motorkerékpárvezető volt, ami azt jelzi, hogy minden második sofőr, aki júniusban meghalt az útjainkon, motorkerékpárvezető volt. Tekintettel arra, hogy az évnek ebben az időszakában várhatóan nagyobb számban lesznek motorkerékpárok és robogók az utakon, emlékeztetjük a motorkerékpár vezetőket, hogy a közlekedés biztonság az első. A védősisak viselése nem csak törvényi kötelezettség, hanem a legfontosabb védőintézkedés is, amely életeket menthet és jelentősen csökkentheti a közlekedési balesetek következményeit. Az is fontos, hogy a motorkerékpárosok védőfelszerelést használjanak, láthatóak legyenek.

0: legyenek az úton, tartsák be a közlekedési szabályokat, sebességüket a forgalmi viszonyokhoz igazítsák, és legyenek tekintettel a láthatóságukra. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek a kerékpárosokra és motorosokra, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, mivel biztonságukat gyakran a legkisebb figyelmetlenség is veszélyezteti. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Időjárás.
0: Az elmúlt napokhoz hasonló időjárás várható, a mai napon is napos és nagyon meleg idő lesz. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Némi enyhülést az átvonuló felhők jelenthetnek. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 167, Zentánál 242 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, a kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terhelheti meg a meleg. A keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, helyenként akár az extrém erős fokozatot is elérheti. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Panda Radio.

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit. Házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított, mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába!

0: reggeltől 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.
1: Ez volt a reggel.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready?
3: No. This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
6: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokra minőség nyomot hagy.
7: Vidám szép jó reggelt kívánunk minden kedves Panda Rádió hallgatónak, és jó munkát azoknak, akik már dolgoznak, akik úton vannak, nekik azt tudjuk mondani, hogy vezessenek óvatosan, és igen, jön a nap pozitív gondolata, az életben sokszor várjuk a nagy csodákat. Egy nagy sikert, egy nagy változást, egy nagy fordulatot, közben pedig észre sem veszük, hogy a legszebb dolgok gyakran apró lépésekből születnek. Egy kedves szó, egy segítő kéz, vagy egy bátor döntés képes megváltoztatni egy egész napot. Ma erről szól a történetünk.
8: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Nagyon szép szerda reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Örülünk, hogy ma is velünk indítják a napot itt a Tisza hangjában. A hét közepe sokszor olyan, mint egy híd. Már magunk mögött hagytuk a hét elejét, de a hétvége még előttünk áll.
7: Egyszer egy kis mag feküdt a föld alatt. Nem látta a napot, nem látta az eget, mégis minden nap egy kicsit nőtt, lassan, csendben, kitartóan, és egy napon áttörte a föld felszínét.
8: Sokszor mi sem látjuk azonnal a saját eredményeinket, pedig minden erőfeszítés számít. Minden apró lépés közelebb visz a célhoz. Lehet, hogy ma nem történik semmi rendkívüli, de történhet valami szép. Egy mosoly, egy találkozás, egy jó hír, és ezek gyakran többet érnek, mint a nagy csodák.
7: A jó dolgok sokszor ott vannak körülöttünk, csak észre kell vennünk őket. A panda ma reggel egy apró virágot vett észre a fűben, más talán elment volna mellette, a panda azonban megállt, mosolygott, és ezt mondta, a szépség sokszor ott van, ahol nem is keresnénk.
8: És elmondanánk, hogy egy idős kertész minden nap locsolta a növényeit, nem sietett, nem várta a csodát, csak tette a dolgát. A kert pedig idővel virágba borult, mert a kitartás mindig meghozza a gyümölcsét.
7: Ne becsüljük alá a kis lépések erejét, mert a legnagyobb eredmények is egyetlen apró döntéssel kezdődnek. Vigyük magunkkal ma ezt a gondolatot. Ne azt nézd, milyen messze van a cél, örülj annak, hogy ma is tettél egy lépést felé.
8: Legyen a szerdájuk tele örömmel, reménnyel és szép pillanatokkal, mi pedig itt leszünk önökkel egész reggel a Tisza hangjában. Ez volt a nap pozitív gondolata, itt a Tisza hangjában legyen csodálatos szerdájuk tele apró csodákkal és nagy mosolyokkal.
6: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntőn következik itt a Tisza hangjában. Egy név nem csupán néhány betű, egy történet, egy személyiség, egy életre szóló kísérő. Ma is szeretettel köszöntjük azokat, akik névnapjukat ünneplik, és kívánunk nekik sok örömet, egészséget és boldog pillanatot. Nagyon szép szerda reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Június 24-én Iván és János nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat. Sok szeretettel köszöntjük őket.
3: A János név héber eredetű, jelentése Isten kegyelmes, Isten megkegyelmezett. A magyar történelem egyik leggyakoribb és legismertebb férfi neve. De milyenek is a Jánosok? A hagyomány szerint a Jánosok megbízhatóak, kitartóak, segítőkészek, családcentrikusak, becsületesek.
2: Az Iván név eredete pedig a János név szláv változata az Iván. Jelentése ugyanaz, Isten kegyelmes. Az Ivánok gyakran céltudatos, nyitott és energikus emberek. Június 24-éhez kapcsolódik a híres Szent Iván nap is. A néphagyomány szerint ez a nyár egyik legkülönlegesebb időszaka. Régen sok helyen tüzeket gyújtottak, énekeltek és ünnepeltek a nyár erején.
3: A mai nap virága legyen a margaréta, a tisztaság, az egyszerűség és a vidámság jelképe. Most járunk az év leghosszabb nappalainak időszakában, a természet ilyenkor a legszínesebb és legélettelibb arcát mutatja.
2: A panda ma reggel egy virágos réten sétált, megállt, körülnézett és élvezte a nyári napsütést. Aztán mosolyogva ezt mondta: a névnap a szeretet egyik legegyszerűbb, mégis legszebb ünnepe.
3: Valahol ma egy készfogás vár valakire, valahol egy torta kerül az asztalra, valahol pedig megszólal a telefon, hogy boldog névnapot kívánok.
2: Minden Ivánnak és Jánosnak kívánunk jó egészséget, boldogságot, szeretetet, sikert és rengeteg örömteli pillanatot. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden ünnepeltnek. Ez volt a névnap köszöntő itt a Tisza hangjában.

0: podcast. Honda Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója, a Magyar Kanizsai Strandvendéglő, Bények, Csanádi Ünnepek és Esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
3: Itt a nyár, érkeznek az új gyümölcsök, készülnek az új lekvárok, de sok háztartásban még ott sorakoznak a tavalyi befőttek és lekvárok a kamra polcait. Ma egy finom és takarékos ötletet hoztunk, készítsünk a régi lekvárokból mennyei derejét, így helyet csinálhatunk az idei finomságoknak is. Kedves hallgatóink, ma a nagymamák mindig tudták, hogy semmi sem veszhet kárba a konyhába, különösen a házi lekvár nem. Ha maradt még a tavalyi barack, szilva, megy vagy eperlekvárból, ma tökéletes feladat vár rá.
4: A derejéhez szükségünk lesz 50 dekagram lisztre, 2 tojásra, kevés langyos vízre, egy csipet sóra és természetesen a kedvenc lekvárunkra. A lisztet összegyúrjuk a tojásokkal és a sóval. Annyi vizet adunk hozzá, hogy rugalmas, jól nyújtható tésztát kapjunk, pihentetés után vékonyra nyújtjuk. A tészta egyik felére kis halmokban rakjuk a lekvárt, majd ráhajtjuk a másik felét, és dereje vágóval vagy késsel négyzeteget vágunk. Enyhén sós forró vízben néhány perc alatt kifőzzük, amikor feljönnek a víz tetejére, már majdnem készen is.
3: Zsált vajon, ebbe forgassuk meg a kifőtt derejét, a tetejére pedig kerülhet egy kis porcukor és fahéj is.
4: De melyik lekvárból a legfinomabb? A klasszikus szilva lekvár mindig nyerő, de a barack, megy vagy eper lekvár is fantasztikus. A panda egyszer belenézett a kamrájába, talált 3 üveg tavalyi lekvárt, ahelyett, hogy tovább őrizgette volna őket, derejét készített belőlük, a család pedig az utolsó falatig elfogyasztotta. A panda mosolyogva ezt mondta, a kamrában a legjobb hely nem a polcon, hanem az asztalon van.
3: Nagyanyáink idejében a dereje igazi ünnepi fogásnak számított, egyszerű alapanyagokból készült, mégis mindenki örömmel várta, és ma is ugyanúgy összegyűjti a családot az asztal köré. A jó házi ízek soha nem mennek ki a divatból, és néha a kamra mélyén megbújó lekvárból születnek a legfinomabb meglepetések. Ez volt a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, ahol ma helyet csináltunk az új lekvároknak egy finomás varázslattal.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Banda Rádió. Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinó gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295 adankó.com.
1: Ma egy olyan előadó pályafutását idézzük fel, aki kitartásával, tehetségével és különleges hangjával az ország egyik legismertebb énekesévé vált. Egy történet, amely bizonyítja, hogy az álmokért érdemes küzdeni. A mai zenetörténeti morzsák főszereplője Vastag Csaba.
2: Kedves hallgatóink, vannak előadók, akiknek a hangját néhány másodperc alatt felismerjük. Vastag Csaba pontosan közéjük tartozik. 1982-ben született Budapesten, már fiatal korában vonzotta a zene és a színpad világa. Nem egyik napról a másikra lett ismert, sok munka, tanulás és kitartás állt a sikerei mögött.
1: Mielőtt az egész ország megismerte volna, több musical produkcióban is szerepelt, a színház segített neki abban, hogy magabiztos előadóvá váljon. A nagy fordulat 2010-ben érkezett, ekkor szerepelt az X-Faktor első évadában. Hangjával, kisugárzásával és előadás módjával hamar a nézők kedvencévé vált. Végül megnyerte a versenyt.
2: A slágerek évei. A tehetség kutató után sorra érkeztek a dalok és a fellépések. A közönség különösen szereti érzelmes előadásait és erőteljes hangját. Számtalan koncerten lépett fel Magyarországon és a határon túli magyar közösségek előtt is.
1: Kevesen tudják, hogy testvére Vastag Tamás szintén ismert énekes. A két testvér többször dolgozott együtt, és sok rajongó örömmel fogadta közös fellépéseiket. Akár lírai balladát, akár lendületesebb dalt énekelt, mindig átad valamit önmagából.
2: Az évek során televíziós műsorokban, színházi produkciókban és különféle kulturális eseményeken is találkozhattunk vele, így nem csak énekesként, hanem előadó művészként is ismerté vált.
1: Pályafutása jó példa arra, hogy a siker mögött rengeteg munka áll. A tehetség fontos, de a kitartás legalább ennyire szükséges. A Panda egyszer egy koncerten figyelte Vastag Csabát. A közönség együtt énekelte a dalokat, a Panda körbenézett és látta a mosolygó arcokat. Akkor ezt mondta, a jó zene nem csak a fülhöz szól, hanem a szívhez is.
2: Volt egyszer egy fiatal ember, a

0: Ki hitt az álmaiban, dolgozott, tanult és nem adta fel, aztán jött a pillanat, amikor milliók hallották a hangját, és az álomból valóság lett.
1: Vastag Csaba története arra emlékeztet bennünket, hogy az út sokszor hosszabb, mint szeretnénk, de ha kitartunk, egyszer elérhetjük azt, amiről álmodtunk, és talán ez a legszebb üzenet, amit a zene átadhat. Ez volt a zenetörténeti morzsák itt a Tisza hangjában, ahol ma Vastag Csaba életútját és pályafutását idéztük fel egy kicsit zenésen, egy kicsit inspirálóan és nagyon pandásan. Az álmok nem azért vannak, hogy nézzük őket, hanem azért, hogy megvalósítsuk őket.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com. Reklám.
3: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
4: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Austrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.
5: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Beneckó Arangyalovó.
6: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
7: Ez volt a reklám.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Panda Rádió.
2: Hit music. Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger Szent Mar. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger Szent Mar, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.
3: Kedves hallgatóink, ismét fennlapozzuk a történelem nagy könyvét június 24-e különleges nap a világ számos pontján. Tudományos felfedezéseink, sporttörténelmi események, híres születések és néphagyományok kapcsolódnak ehhez a dátumhoz. Nézzük, mi minden történt ezen a napon az évszázadok során. Nagyon szép szerda reggelt kívánunk mindenkinek, utazzunk vissza az időben.
4: Június 24-e hagyomány szerint Szent Iván napja, amely a nyár egyik legismertebb ünnepe. A régi időkben ezen az estén tüzeket gyújtottak, énekeltek és

0: Ünnepelték a fényt. Sok helyen a fiatalok átugrották a tüzet, mert úgy tartották, hogy szerencsét és egészséget hoz.
1: És 1947-ben volt a híres UFO észlelés. 1947. június 24-én egy amerikai pilóta különös repülő tárgyakat látott az égen. Ez az eset indította el világszerte az UFO-k iránti érdeklődést. Sokan ezt tekintik a modern UFO korszak kezdetének.
0: 1987. június 24-én született Messi, a világ egyik legismertebb és legsikeresebb labdarúgója. Pályafutása során számos rekordot állított fel, és milliók példaképe lett.
1: Az 1960-as és 1970-es években június végén gyakran zajlottak fontos űrkutatási előkészületek. A világ figyelme ekkoriban az űrhajósokra és a hold meghódítására irányult.
0: 1509-ben ezen a napon koronázták királlyá 8. Henrik angol uralkodót, nevét ma is minden történelemkönyv említi. Uralkodása alapjaiban változtatta meg Anglia történetét.
1: Június 24-en leghosszabb nappalok időszakába esik, a természet ilyenkor teljes pompájában ragyog, a mezők virágoznak, a gyümölcsök érnek, a folyók és a tavak megtelnek élettel.
0: Június 24-éhez kapcsolódik a Nemzetközi Tündérnap is. Ez az egy játékos mesés kezdeményezés, amely a fantázia és a mesék világát ünnepli. Talán ezért sem véletlen, hogy
1: összekötötte az embereket akár több száz kilométer távolságból is. A panda ma este képzeletben egy Szent Iván éjjel tűz mellett üldögél, nézte a szikrákat, amelyek a csillagos ég felé szálltak. Aztán ezt mondta, minden láng egy kívánság, minden új nap egy új lehetőség.
0: Valahol ma valaki új célokat tűz ki maga elé, valahol egy gyermek először lát Szent János bogarat, valahol pedig egy régi álom kap új esélyt, és talán ezek a pillanatok egyszer történelemmé válnak.
1: A történelem nem csak a nagy eseményekről szól, hanem azokról a pillanatokról is, amelyek reményt, hitet és örömet adnak. Éppen ezért minden nap megír egy új fejezetet az életünk könyvében. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon, itt a Tisza hangjában.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: Okay, ready? No.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
6: Panda Kuckó rovatunk következik itt a Tisza hangja műsorunkban. A Panda Kuckó támogatója a Magyar Kanizsai Profi Vetállatorvosi Ambulancia, ahol kedvenceink egészsége mindig első helyen áll. Július 1-től hétköznapokon 8 és 14 óra között várják a gazdikat Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 68-as szám alatt. Kisállatordináció, vakcinák, dokumentumok ki- és bejelentése, műtéti ellátás, szívférgesség és kullancs elleni védelem, minőségi kutya és macskatápok, valamint teljes körű állatorvosi gondoskodás várja Önöket, Profivet, ahol a kedvencek nem csak páciensek, hanem családtagok.
7: Kedves hallgatóink, elkezdi nyalogatni a kezünket, az arcunkat, vagy akár a lábunkat, de vajon miért nyalogatnak bennünket a kutyák? Szeretetből, szokásból, vagy valami más szeretnének üzenni? A legtöbb esetben a nyalogatás a szeretet egyik formája, a kutyák így fejezik ki kötődésüket és bizalmukat. Tulajdonképpen olyan, mintha azt mondanák, szeretlek, örülök, hogy itt vagy.
6: A nyalogatás már kölyökkorban elkezdődik, a kiskutyák édesanyjukat is nyalogatják, így kommunikálnak egymással. Ez a viselkedés később is megmaradhat. Néha a kutya egyszerűen csak figyelmet szeretne, lehet, hogy játszani akar, vagy csak szeretné, ha egy kicsit foglalkoznánk vele. A kutyák rendkívül érzékeny szaglással rendelkeznek, a bőrünkön lévő verejték és sószámukra érdekes illatokat hordoz, ezért néha egyszerű kíváncsiságból is nyalogatnak.
7: De lehet a stressz jele is, bizonyos esetekben a túlzott nyalogatás szorongásra vagy unalomra is utalhat. Ha a kutya folyamatosan saját magát nyalogatja, érdemes figyelni rá. Ilyenkor akár bőr probléma vagy allergia is állhat a háttérben. De mikor forduljunk állatorvoshoz? Ha a nyalogatás hirtelen jelentkezik, vagy túlzottá válik, ha a kutya ugyanazt a területet nyalogatja újra és újra, vagy ha bőrpír, seb vagy szőrhullás jelenik meg.
6: A panda egyszer szomorúan üldögél.

0: Élt a kertben, a kutya oda sétált hozzá, leült mellé, majd finoman megnyalta a kezét. A panda elmosolyodott, és ezt mondta: néha egy kutya többet mond egyetlen nyalintással, mint az emberek 100 szóval.
1: A kutyák évezredek óta élnek az emberek mellett, megtanulták olvasni a hangulatunkat, érzik, amikor boldogok vagyunk, és gyakran azt is, amikor szükségünk van egy kis szeretetre. Ha a kutyusunk szeretettel nyalogat bennünket, sokszor egyszerűen azt üzeni: a családom vagy, és ennél szebb bókot talán nem is kaphatunk egy négylábú baráttól.
0: A Panda Kuckó támogatója a Magyar Kanizsai Profi Vetállatorvosi Ambulancia, ahol a megelőzés és a gondoskodás kéz a kézben jár. Várják Önöket Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 68 szám alatt hétköznapokon 8 és 14 óra között. Telefon 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet, mert a szeretet mellett a szakértelem is fontos kedvenceink hosszú és egészséges életéhez. Ez volt a Panda Kuckó itt a Tisza hangjában.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tiszahangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Szinte mindannyian átéltük már nem régettünk, mégis megkívánunk valami finomat, vajon valóban éhesek vagyunk, vagy csak az étvágyunk játszik velünk. Ma az étvágyról beszélgetünk, és arról, hogyan segíthetünk szervezetünknek abban, hogy könnyebben ellenálljunk a felesleges nasolásnak. Kedves hallgatóink, először is fontos tudni, hogy az éhség és az étvágy nem ugyanaz. Az éhség a szervezet természetes jelzése, hogy energiára van szüksége. Az étvágy viszont sokszor akkor is jelentkezik, amikor a szervezetünknek valójában nincs szüksége táplálékra.
4: És hogy mi váltja ki az étvágyat? Egy finom illat, egy sütemény látványa, a stressz, az unalom, a szomorúság, sőt néha pusztán a megszokás is. Sokan összekeverik a szomjúságot az éhséggel, ezért érdemes először inni egy pohár vizet, néha annyi is elegendő ahhoz, hogy elmúljon a nasolási vágy. A rostban gazdag ételek hosszabb ideig biztosítanak teltségérzetet, ilyenek például a zöldségek, a gyümölcsök, a teljes kiőrlésű gabonák, a hüvelyesek.
3: A fehérjében gazdag reggeli sokaknak segíthet abban, hogy napközben kevésbé legyenek éhesek, például tojás, túró, jogurt vagy sovány húsok formájában, és kevesen tudják, hogy a kevés alvás fokozhatja az étvágyat. A kialvatlanság megzavarhatja az éhség és a jól lakottság érzet szabályozását.
4: De a rendszeres mozgás nem csak a testsúlyával van jó hatással, segíthet az étvágy szabályozásában is. Az agynak idő kell, hogy érzékelje a jól lakottságot, hallass, mikor lakunk jól. Fontos, hogy ne éheztessük magunkat. A cél nem az étvágy teljes elnyomása, hanem annak megértése és annak felismerése, mikor vagyunk valóban éhesek.
3: A panda egyszer meglátott egy szelet süteményt, pedig nem volt éhes, csak nagyon jól nézett ki. Ivott egy pohár vizet, sétált egyet, és rájött, hogy valójában nem az éhség beszélt belőle. A panda pedig ezt mondta, nem minden kívánság éhség, és nem minden éhség kívánság.
4: És rájött, hogy ilyenkor egyszerűen fáradt volt, amikor többet pihent, és több vizet ivott, a sóvárgás is csökkent.
3: A testünk folyamatosan üzen nekünk, ha figyelünk rá, jobban megértjük, mire van valóban szüksége, és ez lehet az egyik legfontosabb lépés az egészségesebb élet felé. Ez volt a Szépség és Egészség percek itt a Tisza hangjában, ahol ma az étvágy működéséről és az egészséges étkezési szokásokról beszélgettünk egy kicsit tudatosabban, egy kicsit egészségesebben és nagyon pandásan. Az egészséges életmód nem a tiltásokról, hanem a jó döntésekről szól.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Class. Hon Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: Ma reggel a panda egy harmad cseppet vett észre egy levél szélén, ahogy a felkelő nap fénye megcsillant rajta, olyan volt, mintha egy apró gyémánt ragyogna a természet közepén. A panda elmosolyodott, mert rájött, a legszebb dolgok sokszor a legkisebbek. Nézzük, milyen meglepetéseket tartogatnak mára a csillagok. Kosok, ma egy ötlet vagy váratlan lehetőség felrázhatja a napotokat. Ne hagyjátok figyelmen kívül az első megérzéseiteket, mert most jó irányba vezethetnek. Néha egy apró szikrából indul a legnagyobb tűz.
4: Bikák, ma különösen fontos lehet az otthon és a biztonság érzése. Egy nyugodt pillanat vagy egy kedves beszélgetés feltöltheti a lelketeket. A béke nem mindig egy hely, néha egy érzés.
3: Ikrák, ma egy beszélgetés sokkal fontosabb lehet, mint elsőre gondolnátok. Figyeljetek arra, amit mondanak nektek, és arra is, amit ti mondtok másoknak. A jól időzített szó néha ajtókat nyit.
4: Rákok, ma az érzelmek kerülnek előtérbe. Valaki örülhet a figyelmeteknek, még akkor is, ha ezt nem mondja ki hangosan. A szeretet gyakran a legcsendesebb nyelven beszél.
3: Oroszlánok, ma könnyen mosolyt csalhattok mások arcára. A jó kedvetek ragadós lehet, használjátok bölcsen. A napsugár nem kér engedélyt, egyszerűen ragyog.
4: Szüzek, ma sikerülhet rendet teremteni egy olyan ügyben, amely régóta foglalkoztat benneteket. A türelmetek most aranyat érhet. A tiszta út könnyebbé teszi az utazást.
3: Mérlegek, ma különösen fogékonyak lehettek minden szépre. Egy virág, egy zene vagy egy kedves gesztus szebbé teheti a napotokat. A szépség ott kezdődik, ahol figyelni kezdünk.
4: Skorpió, ma érdemes hallgatni az ösztöneitekre. Valamit már régóta éreztek, és lehet, hogy ma igazolást kaptok rá. A mélység gyakran többet tud a

0: felszínnél. Nyilasok ma a megszokottól eltérő út hozhat érdekes élményeket. Legyetek nyitottak az újdonságokra, a világ mindig tartogat még egy kis felfedezetlen ösvényt.
1: Bakok, ma egy lassan haladó ügy végre mozgásba lendülhet, ne adjátok fel az utolsó métereknél, a kitartás gyakran egy lépéssel a cél előtt hozza meg a jutalmát.
0: Vízöntők, ma egy szokatlan ötlet megoldást hozhat valamire, merjetek másképp gondolkodni. A jövő azoké, akik nem félnek új utat keresni.
1: Halak, ma egy emlék vagy egy régi álom újra felbukkanhat. Lehet, hogy éppen most jött el az ideje, hogy foglalkozzatok vele. Az álmok nem tűnnek el, csak türelmesen várnak.
0: A panda végül nem vitte haza a harmad cseppet, tudta, hogy a szépsége éppen abban rejlik, hogy csak egy rövid pillanatig látható. Mielőtt tovább indult volna, még egyszer ránézett, és ezt mondta: a boldogság sokszor nem marad örökké, de egy pillanatra képes beragyogni az egész napot. Ez volt a horoszkóp pandás módra, itt a Tisza hangjában. Legyen a szerdájuk tele szép pillanatokkal, kellemes találkozásokkal, és olyan apró csodákkal, amelyek mosolyt csalnak az arcukra.
2: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet. Lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5. Feels good. Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A Mosoly csomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Jó napot, én kicsomagoltam ezt a férfinget, és felpróbáltam.
6: Elviszi?
5: Nem, de itt van 10 000 forint.
6: Na most, ha nem veszi meg, miért fizeti ki?
5: Na, manapság ennyibe kerül egy akupunktúrás kezelés. Ebbe magától nő a gombostű.
7: Tessék mondani, ebből a Jackie-ből XXXXL-es nincsen?
5: Hát hogy, hogy XXXXL-es?
7: Hát, mert én már túl vagyok a negyedik X-en.
5: Jó napot kívánok, visszahoztam ezt a farmer nadrágot, mert az első mosástól összement.
6: Blokk megvan.
5: Tessék.
6: Köszönöm, hol van a nadrág?
5: Hát a blokk alatt.
7: Bocsánat, elnézést kerek, ez a barna ing, ez van az én méretemben?
5: Sátrat nem árulunk.
8: Milyen szép kis blúzok vannak, ez outlet?
7: Igen, outlet rendezve minden, azóta nem lehet megtalálni semmit.
6: Jó napot kívánok, hát rövid nadrágot vennénk.
8: Hol szeretné viselni?
6: Magamon.
8: És mi az elképzelés?
6: Hát, hogy például nyertem a lotton sok millió forintot.
8: Úgy értem, a rövid nadrágról milyen legyen?
6: Ja, rövid.
8: És még?
6: Vízálló.
8: És milyen színű legyen?
6: Még nincs kész.
8: De készen van. Kérdezem, hogy mi legyen rajta?
6: Pálmafasz.
8: És zseb?
6: A pálmafán.
8: Na jó, ezt tudom ajánlani, nagyon könnyen lehet mosni.
6: Az engem nem érdekel, harmadlagos probléma, kérem. Mennyi ez, akkor tessék mondani?
8: 18.900 forint.
6: De nekem csak egy darab kell.
8: Egy darab ennyi.
6: Akkor egy SS-t kérek szépen be.
8: Nem lesz az kicsi magának?
6: Nézze, ha most kifizetem, simán belefogyok.
7: Elnézést, tessék mondani, ez a zakó, ez tényleg Chanel?
8: Igen, vidd gyorsan el.
7: Elnézést, ne haragudjon, én ebből a nadrágból felpróbáltam a legnagyobbat, muszáj megvennem.
8: Ennyire megtetszett?
7: Nem, csak olyan szűk, hogy zárásig biztos nem tudom levenni.
8: Szilvi, gyere, légy szíves! Fívgyigyuka, hogy lett a mi üzletünkben ennyi babaruha?
7: Jaj, nem már, megint egymásra pakoltuk a férfi és a női ruhákat.
6: Elnézést, ez a blond, ez Pali, Eszter.
8: Eszter, téged keresnek.
6: Félretetszett értelene, van belőle MS?
8: Ja, bocs, MS-e?
6: Mindegy. Bocsánat, meg ennyi, hogy titokzokni van.
8: Nem mondhatom meg. Lajos, szerinted beleférek én ebbe?
7: Nézzük meg, hogy a próbafülkébe beleférsz-e.
8: Nagyon édes ez az újatlan fölső, és milyen jó pofa, hogy lóg rajta ez a sárga izé.
7: Az az árcédula, de mindegy.
8: Szerinted ez jó rám?
7: Hát, ha ráveszel egy pólót, meg egy jacket, és eltakarod még egy sállal is, akkor gyönyörű lesz.
8: Ilyen volt a Duci turiba is. Erre is rá van írva, hogy Dundiknak én Dundi vagyok.
7: Fogaddal együtt Krokodil Dundi. Elnézést, tudom, rosszul van? Tudok valamiben segíteni?
9: Egy pár falat ételt, ha tudna adni, azt megköszönném.
7: Nem tudom, tessék, akkor itt a szendvicsen. Ön hajléktalan?
9: Nem, a feleségemmel jöttem vásárolni. Ennek már 7. napja.
6: Tessék, miben tudok segíteni?
10: Jó napot kívánok.
6: Ajaj, hosszú lesz.
10: Tessék mondani. Kapucnis fürdőruha van.
6: Fürdőköpenyre gondol?
10: Nem, hanem a nadrágra. Nadrágra?
6: Kapucnis fürdő nadrág.
10: Miért nincsen?
6: Ha hogy néz az ki?
10: Miért maga hogy néz ki, az mégis itt van.
6: Kapucnis fürdő nadrág nem létezik.
10: S tessék mondani, kapucni van?
6: Van, csak a sapkának hívjuk.
10: Miért nem Tamásnak? Vagy mondjuk Dominiknak? S tessék mondani, cica nadrág van?
6: Az van, önnek lesz.
10: A cicámnak.
6: Bocsánat, elnézést kérek, az a kopott nadrág a kirakatban mennyi?
8: Kérdezze meg az ablaktisztítót, hogy eladja. Na, milyen a blues?
7: Jersey.
8: Nem tudom, ki az a Jersey, de most az enyém lesz. Na, de figyú, szerinted milyen?
7: Hát, mint az enyhe nyugtató.
8: Hogy?
7: Sokat kell bevenni belőle.
8: Ez ugye lenvászon?
7: Igen, lenvászon felül poliészter.
6: Én nézést, olyan szatin lézert keresek, ami a Emily Ratajkowskin is van.
8: Lézert azt talál az árkód leolvasón, de az nem eladó.
6: És tessék mondani, Los Angeles márkájú póló van.
8: Az nem a márkája, csak a felirata, de ott vannak hátul.
6: Jó van, megnézzük. Tommy Hilfiger, gyertek! Na, szia, mit szeretnél?
8: Uha, férfing van.
6: Van, persze, ez mind az.
8: Aha, hát az egyiken apró virágok vannak, a másikon piros pöttyök. Férfi ruha van.
6: Ez mind az, most ez a trendi.
8: Akkor azt hiszem, mégiscsak felpróbálnám azt a kockás női blúzt.
6: Jó, figyú, nem, az neked nagyon maszkulin. Nézd csak.
8: Amúgy is meleg van, nem kell közeledni.
6: Nézd csak ezt a pinki pólókát.
8: Pinki, persze.
6: Ezt neked csinálták, és nagyon dukál hozzá ez a kis sárgás naci, ez ilyen slim fites. Hozzáveszel egy kék bőrcipit, és te leszel az utca császára.
8: Vagy császárnője.
6: Csókolom, akkor csak a rövid nadrág lesz.
8: Jó, becsomagoljam?
6: Még gondolta, hogy itt megeszem, vagy mit?
8: Betegyem egy szatyorba?
6: Mi, haza viszi?
8: Én nem, de gondolom én igen.
6: Ja, persze.
8: Na, akkor kér tasakot?
6: Tasak mondani, az ingyen van?
8: A szatyorára 30 forint.
6: Akkor nem kell a nadrág, inkább kérek szépen két szatyrot.
8: Jó napot kívánok, a férjemet keresem.
7: A bajuszos herceg, aki inget keresett?
8: Igen, magas, sportos.
7: Ja, tudom, most adtam rá egy szép kis pinki inget, barnos, ilyen slim fit nacival. A séróját is befésültem, várjon, beszólok neki a próbafülkébe. Figyuka, itt az exet, téged keres.
8: Hogy az exe?
11: Hello, baby, ugye trendi vagyok.
8: Béla, hogy nézel te ki? Hát én beadom a vállópert.
11: Kit érdekel? Ma este már a Balázsnál alszom, szia!
4: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Music Sauce. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Tiszai Pillanatok. A Tiszai Pillanatok támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Kedves hallgatóink, van valami különleges a hajózásban. Valami, amit nehéz szavakba önteni. Amikor a hajó lassan elszakad a parttól. Amikor a víz halk hullámai kísérik az utat. És amikor a világ egy kicsit lelassul körülöttünk. A Tisza nem csak folyó. A Tisza történeteket mesél. Mesél a régi halászokról. A kompokról. A vízimalmokról. A partmenti települések életéről. És azokról az emberekről, akik generációk óta együtt élnek vele. A hajózás során egészen más szemszögből láthatjuk a tájat. A folyó felől nézve a partok új arcukat mutatják. A fák lombjai a vízben tükröződnek. A madarak a hajó mellett suhannak el, és minden kanyar mögött új látvány vár bennünket. A Tisza hajózása nem a sietségről szól, hanem a felfedezésről, a nyugalomról, és arról, hogy időt adjunk ma. Mégis megtanít bennünket arra, hogy néha érdemes lassítani, körbenézni és élvezni az utat, mert sokszor nem a cél a legszebb, hanem maga az utazás. Ez volt a Tiszai Pillanatok. A rovat támogatója a Tisza Tangó Hajózási Vállalat.
1: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: A mai napon ismét bakancsot húzunk, hátizsákot veszünk a vállunkra, és egy olyan helyre látogatunk, amelyet sokan Szerbia egyik legszebb panorámájának otthonaként emlegetnek. Úti célunk a Kablár-hegy, az Ovčar, Kablár-Szurdok őrzője, ahol a természet, a történelem és a lenyűgöző kilátás találkozik. Kedves hallgatóink, ha van hely Szerbiában, ahol az ember úgy érzi, mintha a felhők között sétálna, akkor az bizony a Kablár. A hegy Csácsák közelében található, és az Ovčar hegyel együtt alkotja a híres Ovčar-Kablár szurdokot.
7: Kablár mintegy 885 méter magasra emelkedik a Nyugat-Morava fölé. A folyó évszázadok alatt látványos kanyarulatokat vájt a tájba, a magasból nézve a Morava olyan, mint egy ezüst szallag a zöld hegyek között. A Kablár az egyik legkedveltebb túra célpont Szerbiában, az ösvények erdőkön, sziklákon és virágos réteken vezetnek keresztül, minden kanyar után újabb és újabb látvány tárul elénk.
6: A hegy tetején található kilátó sokak szerint az egyik legszebb panorámát kínálja az országban. Innen egyszerre láthatjuk a szurdokot, a folyót és a környező hegyeket. Napkeltekor és naplementekor különösen varázslatos a látvány. A környék nem csak természeti, hanem kulturális kincsekben is gazdag. A szurdokban több évszázados kolostor található. Ezek a béke és a nyugalom szigetei a természet ölelésében.
7: A Kablár környékén számos ritka növény és madárfaj él. A természetkedvelők és a fotósok számára igazi paradicsom. De mikor is érdemes felkeresni? Tavasszal virágba borulnak a hegyoldalak, nyáron kellemes menedéket nyújt a hőség elől, ősszel pedig arany és vörös színekbe öltözik a táj.
6: A panda természetesen ma is velünk tartott, hosszú séta után felért a csúcsra. Leült egy sziklára és csak nézte a tájat. A Morava csendesen kanyargott odalent, a panda pedig ezt mondta: minél magasabbra mászunk, annál kisebbnek tűnnek a gondjaink.
7: Képzeljük el, hogy hajnalban indulunk útnak, a madarak már énekelnek, a levegő friss és tiszta. Amikor felérünk a csúcsra, a nap első sugarai aranyszínűre festik a tájat, és abban a pillanatban minden fáradtság megéri.
6: A hegyek arra tanítanak bennünket, hogy minden csúcs elérhető, csak türelem, kitartás és néhány bátor lépés kell hozzá. Kablár pedig pontosan ezt az érzést adja minden látogatónak. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma a gyönyörű Kablár-hegyre kirándultunk, egy kicsit természetjáróan, egy kicsit kalandosan és nagyon pandásan. A következő utazásunkon is tartsanak velünk itt a Tisza hangjában.
5: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.
6: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
8: György ötvös,
0: Anizsa, Elvete Kelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
2: Ez volt a reklám.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Az elmúlt napokban a 18. század csipkéi, parókái és hatalmas szoknyái, valamint a 19. század fűzői, cilinderes úriemberei és elegáns báljai között kalandoztunk. Ma pedig megérkezünk a 20. században, ahol a divat talán többet változott, mint az azt megelőző 200 évben összesen. Kedves hallgatóink, a 20. század elején az emberek még sok tekintetben úgy öltözködtek, mint a 19. század végén, de hamarosan olyan változások következtek, amelyek teljesen átformálták a divatvilágát.
4: A 18. század hölgyei hatalmas szoknyákban, fűzőkben és parókákban jártak, a 19. században ugyan egyszerűsödött a viselet, de a fűző még mindig meghatározó volt. A női divat célja elsősorban az elegancia és a társadalmi rang bemutatása volt. A nők felszabadulása is elérkezett a 20. század elején, azonban a nők élete is változni kezdett, dolgoztak, sportoltak, tanultak és egyre önállóbbá váltak. Ehhez pedig kényelmesebb ruhákra volt szükség. A század egyik legnagyobb divatforradalma a fűző háttérbe szorulása volt, a hölgyek végre szabadabban mozoghattak, ez akkoriban óriási változásnak számított.
3: Az 1920-as években rövidebb szoknyák jelentek meg, divatba jött a bubi frizura és a lazább öltözködés. A fiatal nők végre új szabályokat írhattak. A 18. század férfiai színes kabátokon és parókákban jártak, a 19. században megszületett a modern öltöny. A 20. század pedig tovább egyszerűsítette a férfi divatot. A zakó, az ing, a nyakkendő a férfi elegancia alapja lett. Sok mai üzleti viselet gyökerei ebből az időszakból erednek.
4: A 20. században a filmek is elkezdték formálni a divatot, a mozi csillagok öltözködését milliók próbálták utánozni. A század közepére megjelent a farmer nadrág, ami eredetileg munkaruhának készült, ma pedig a világ egyik legnépszerűbb ruhadarabja.
3: A 18. és a 19. században a divatot főként az arisztokrácia diktálta, a 20. században viszont mindenki megtalálhatta a saját stílusát. Megjelentek a sportos, elegáns, hétköznapi és extravagáns irányzatok. A magazinok, filmek és később a televízió miatt a divat gyorsabban terjedt, mint valaha. A világ kezdett egy nagy divat bemutatóvá válni. A panda képzeletben végig sétált 3 évszázadon, a 18. században majdnem eltévedt a szoknyák között. A 19. században megcsodálta a cilinderes urakat, a 20. században pedig meglátott egy farmert, mosolyogva ezt mondta. A divat változik, de az ember mindig ugyanazt keresi, hogy jól érezze magát a saját bőrében.
4: És elmondhatjuk, hogy a 18. század a pompa és a fényűzés korszaka volt. A 19. század a modern elegancia születésének időszaka, a 20. század pedig a szabadság és az egyéni stílus évszázada lett.
3: A divat nem csupán ruhákról szól, hanem arról is, hogy változik a világ körülöttünk, és arról, hogyan fejezzük ki önmagunkat, talán ezért olyan izgalmas végigkövetni a divat történetét. Ez volt a Divat Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a 20. század divatforradalmába kalandoztunk, és összehasonlítottuk a 18, 19 és a 20. század stílusait egy kicsit történelmien, egy kicsit elegánsan és nagyon pandásan.
2: A Divat Percek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Fonda Rádió.
2: Hit music.
0: Fonda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
4: A színek csodákra képesek, hangulatot teremtenek, tágítják, vagy szűkítik a teret, nyugalmat vagy energiát sugároznak, de vannak olyan színpárosítások is, amelyekkel érdemes óvatosan bánni. Ma arról beszélgetünk, mely színek nem mindig működnek jól együtt, és hogyan kerülhetjük el a színkavalkádot otthonunkban. Kedves hallgatóink, a lakberendezésben nem csak az számít, hogy milyen színeket szeretünk, hanem az is, hogy hogyan hatnak egymás mellett.
5: Például a piros és az élénk zöld külön-külön szép színek, de nagy felületeken együtt gyakran túl erős kontrasztot alkotnak, sokan rögtön a karácsonyi dekorációra asszociálnak. A lila és az élénk piros, ez a két szín könnyen versenyezni kezd egymással. Ahelyett, hogy harmóniát teremtenének, feszülté tehetik a teret. Ha túl sok élénk szín egyszerre, a neon sárga, a neon zöld, élénk narancs, erős pink együtt könnyen zsúfoltá válhat a látvány. A fekete és a sötét barna sokan szeretik mindkét színt, de együtt néha túl komor hatást kelthetnek. Érdemes világosabb árnyalatokkal egyensúlyozni őket.
4: De a túl sok szürke és unalmas. A szürke elegáns, de ha minden szürke, a helyiség könnyen hideggé és élettelenné válhat. Egy kis van növény vagy meleg árnyalat sokat javíthat rajta. És nincsenek szigorú szabályok. A lakberendezésben nincs olyan, hogy valami teljesen tilos. A megfelelő árnyalatokkal és arányokkal szinte minden szint össze lehet hangolni. A titok az egyensúly. A lakberendezők gyakran a 60-30-10 szabályt alkalmazzák. 60% főszín, 30% kiegészítő szín, 10% pedig a hangsúly szín. Így a tér harmonikus marad. Egy szín nappal és este teljesen másképp mutathat. Ezért mindig érdemes próbamintát festeni a falra. A panda egyszer úgy döntött, hogy nagyon színes nappalit szeretne, piros fal, zöld függöny, lila párnák, narancsárga szőnyeg. Amikor elkészült, úgy érezte magát, mint egy szivárvány közepén ülne. Másnap már visszafogottabb színeket választott, és ezt mondta. A színek akkor a legszebbek, ha nem kiabálnak egymással.
5: Egy család úgy új nappalit tervezett, először 5 különböző erős színt választottak, végül maradtak 3 harmonikus árnyalatnál, és a szoba sokkal nyugodtabb, barátságosabb lett. A színeknek nem versenyezniük kell egymással, hanem együtt kell működniük. Ahogy egy zenekarban sem minden hangszer szól egyszerre a leghangosabban, és talán ez a harmonikus otthon egyik legfontosabb titka. Ez volt a Színes Percek itt a Tisza hangjában, ahol ma a színek világában kalandoztunk, és megnéztük, mely párosításokkal érdemes óvatosan bánni egy kicsit lakberendezősen, és egy kicsit kreatívan, nagyon-nagyon nagy szeretettel.
3: A Színes Percek rova támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor. Alapoktól a befejezésig.

0: Banda Rádió.
1: Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító. Mert az autó nem csak közlekedési eszköz, hanem érték is. Kedves hallgatóink! Sokan vigyázunk autónkra, rendszeresen szervizeljük, tisztán tartjuk, figyelünk a műszaki állapotára. Mégis előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekre nem lehet teljesen felkészülni. Egy váratlan jégeső, egy kidőlő faág, egy parkolói koccanás, vagy akár egy nagyobb baleset. Ilyenkor kerül előtérbe a kaszkó biztosítás. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás másoknak okozott károk esetén nyújt védelmet. A kaszkó biztosítás viszont a saját járművünk védelméről szól. Segítséget jelenthet például elemi károk esetén. Vihar, jégeső, tűz, lopás vagy egyéb váratlan események alkalmával. Egy autó ma már komoly értéket képvisel. Ezért sokan választják a kaszkó biztosítást, hogy nagyobb biztonságban tudhassák járművüket. A nyugalom érzése pedig sokszor legalább annyira fontos, mint maga az autó. Nem tudjuk megakadályozni a váratlan eseményeket, de felkészülhetünk rájuk. És ez sokszor óriási különbséget jelenthet. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító. Mert a biztonság nem akkor kezdődik, amikor megtörténik a baj, hanem jóval előtte. DDOR biztosító. Az értékek védelmében minden úton, minden nap.
2: És már véget is ér. Egy újabb reggel. Tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelia 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, angol.

Tex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka, bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Mintegy 16 ezer első éves hallgatót vár az Újvidéki Egyetem. A magyar nyelv és irodalom tanszék is várja az új hallgatókat. Az Újvidéki Egyetemre sikeresen felvételizők közül 8400-an állami költségvetésből finanszírozott helyen tanulhatnak. A leendő hallgatók számára elektronikus jelentkezésre is van lehetőség, a szükséges útmutató a Karok honlapján érhető el. Az elmúlt években a legnagyobb érdeklődés a műszaki tudományok kara iránt mutatkozott, ott idén 29 képzési programra hirdettek felvételt. A felvételi vizsgákat június 25-e és július 3-a között tartják. A középiskolai eredmények alapján legfeljebb 40 pontot lehet elérni, a fennmaradó pontokat pedig a felvételi vizsgán tudják megszerezni a jelentkezők. Az új hallgatókat a magyar tanszék is várja. Javában zajlik az aratás, az idei termést azonban komoly kihívások érték. A hosszú száraz időszakot az elmúlt hetekben gyakoribb esőzések váltották fel, több településen pedig a jégverés is károkat okozott. A gazdák ennek ellenére folytatják a betakarítást, és bíznak abban, hogy a hozamok végül kielégítőek lesznek. Az árpa betakarítása már a végéhez közeledik. A következő napokban megkezdődik a búza betakarítása is. Az előzetes becslések már most 50-60%-os terméskiesést vetítenek előre. A termelők abban bíznak, hogy a kukorica és a napraforgó valamelyest kompenzálja majd az idei veszteségeket, de tartanak a további viharkároktól és a szárazságtól is. A Nyugat-Balkán országai számára a roaming díjak eltörlésének folyamata várhatóan 2027 első negyedévére fejeződik be, és ez mindenképpen hozzá fog járulni a régió országainak gazdasági integrációjához az Európai Unióval, nyilatkozta a Pink televíziónak Vladimir Lucic, a szerbiai Telekom vezérigazgatója. Mint mondta, a roaming megszüntetésének köszönhetően a szerb állampolgárok a jövőben szerbiai SIM-kártyákat az Európa országaiban is használhatják külön díjak nélkül. Ahogy Szerbiában használják a kártyájukat, ugyanúgy használhatják majd a világ bármely országában. Ha valaki Szerbiában olyan mobilcsomaggal rendelkezik, amely lehetővé teszi filmek és televíziós műsorok nézését mobiltelefonon, akkor ugyanezeket a szolgáltatásokat az Európai Unió bármely országában is használhat. Elmondása szerint a Tivatban tartott Európai Unió Nyugat-Balkán vezetői csúcs találkozó után a polgárok gyorsabb eljárásra számíthatnak a roaming eltörlésével kapcsolatban. Az Európai Bizottságnak most minden nyugat-balkáni országgal szerződést kell kötnie. Ezt követően a szabályokat be kell építeni a jogrendbe, mivel minden ország törvényt hozott arról, hogy minden szolgáltatónak be kell tartania ezeket a szabályokat. Ezután technikailag is megvalósítják, mivel már a bevezetés fázisában vagyunk, fogalmazott. A szerbiai Telekom vezérigazgatója kiemelte, hogy a szerb állampolgárok 2027 nyarán már sokkal kevesebb aggodalommal utazhatnak nyaralni, mert addigra valószínűleg befejeződik a roaming eltörlésének folyamata. minden nyugat-balkáni országnak alá kell írnia a megállapodást, azt be kell építeni a jogszabályba és technikailag is végre kell hajtani. Ez egy olyan ritka projekt, amely esetében az Európai Bizottság tartja az ütemtervet. 6 évvel ezelőtt kezdtük meg a fokozatos bevezetését, az eredeti ütemterv szerint pedig 2027-re terveztük a teljes megvalósítást, és valóban 2027-ben valósul meg. Vladimir Lucsit rámutatott arra, hogy a roaming eltörlése jó példa lesz a Nyugat-Balkán és az Európai Unió gazdasági összekapcsolására, és ez sokat jelent majd a polgároknak és a gazdaságnak.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az útinfót

0: Támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
1: Az elmúlt héten 721 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságban, amelyeken 8 ember meghalt és 372-en megsérültek. Az előző héten 9 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 8 ember sérült meg. Június eleje óta 14 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül 7 motorkerékpár vezető volt, ami azt jelzi, hogy minden második sofőr, aki júniusban meghalt az útjainkon, motorkerékpár vezető volt. Tekintettel arra, hogy az évnek ebben az időszakában várhatóan nagyobb számban lesznek motorkerékpárok és robogók az utakon, emlékeztetjük a motorkerékpár vezetőket, hogy a közlekedés biztonság az első. A védősisak viselése nem csak törvényi kötelezettség, hanem a legfontosabb védőintézkedés is, amely életeket menthet és jelentősen csökkentheti a közlekedési balesetek következményeit. Az is fontos, hogy a motorkerékpárosok védőfelszerelést használjanak, láthatóak legyenek az úton, tartsák be a közlekedési szabályokat, sebességüket a forgalmi viszonyokhoz igazítsák, és legyenek tekintettel a láthatóságukra. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek a kerékpárosokra és motorosokra, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, mivel biztonságukat gyakran a legkisebb figyelmetlenség is veszélyezteti. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
1: Az elmúlt napokhoz hasonló időjárás várható a mai napon is, napos és nagyon meleg idő lesz. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Némi enyhülést az átvonuló felhők jelenthetnek. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 167, Zentánál 242 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, a kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terhelheti meg a meleg. A keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatós lesz, helyenként akár az extrém erős fokozatot is elérheti. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.

0: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Állás ajánlat. A Palicsi Villa Ankora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni, ha fontos, önnek a gondoskodás, ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését, amit kínálunk, barátságos munkakörnyezet, összetartó csapat, úti költség térítés, versenyképes munkafeltételek, jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Megjelent a Hét Nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Brasnyó Zoltán Hurrá nyaralunk című írása nyitja. A lapban ezúttal is találnak kül- és belpolitikai írásokat, amelyek közül kiemeljük azt az elemzést, amely a Fidesz-KDNP kormány bukásának lehetséges okait vizsgálja. Figyelmükbe ajánljuk továbbá Markovics Anna Mária belpolitikai írását is, amelynek címe A szerb gazdaság titka, dolgoz többet. Beszámolunk a Magyar Nemzeti Tanács üléséről, amelyen oktatási kérdések kerültek előtérbe, és megtudhatják azt is, hogy milyen támogatásokkal és programokkal segíti a vajdasági magyar diákokat és fiatalokat a Magyar Nemzeti Tanács. A heti interjú vendége ezúttal Kucsera Noémi, gitárművész, akit a dr. Bodrogvári Ferenc díjjal tüntettek ki Szabadkán. A vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal a Tordai újságot ismerhetik meg. Lapunkban részletesen bemutatjuk a Zentai Közkórház fejlesztéseit, az új egészségügyi beruházásokat, valamint az intézmény előtt álló terveket és lehetőségeket. Beszámolunk a Horgosi Nyitott Pincék rendezvényről, ahol 4 helyi borászat nyitotta meg kapuit, hogy megismertesse a látogatókkal a homokvidék kiváló borait. És Bezdánba is ellátogatunk, ahol egy különleges kávézó történetét ismerhetik meg, amely egzotikus állataival is várja az érdeklődőket. A Szabadkai Naplóban beszámolunk a Csantavéri falunapról, ahol a hagyományos zúzapörkölt főző verseny, sport és családi napok, valamint esti koncert várta az érdeklődőket. A Bánáti újságban pedig ezúttal egy csókai témát ajánlunk figyelmükbe, a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület zenével, tánccal és kiállítással zárta az évadot. Bemutatjuk a Csantavéri Szabó Gábor és Raffai Csongor vállalkozását, amely közösségi fajátékokkal varázsolja emlékezetessé a rendezvényeket a képernyők uralta világban. Bemutatjuk Szilágyi Ildikó első önálló fotók

kiállítását is, amely személyes vallomás a betegségről, a küzdelemről és a reményről. Világutazó kollégánk dr. Cékus Borisz ezúttal Kairót mutatja be. És természetesen most sem marad el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések sem. Ne feledjék, lapunk immár a megújult, 24 oldalas szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén pedig hamarosan helyet kapnak a vajdasági magyar diákok tablói, valamint rendezvényeink, plakátjai és programajánlói. Még tart előfizetői akciónk, a 7 napot egész évre mindössze 2600 dinárért rendelhetik meg. Keres

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976.

0: www.bowling.net. Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben Ausztroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből el könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkbill.tv.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Banackó Arangyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Mintegy 16 ezer első éves hallgatót vár az Újvidéki Egyetem. A magyar nyelv és irodalom tanszék is várja az új hallgatókat. Az Újvidéki Egyetemre sikeresen felvételizők közül 8400-an állami költségvetésből finanszírozott helyen tanulhatnak. A leendő hallgatók számára elektronikus jelentkezésre is van lehetőség, a szükséges útmutató a Karok honlapján érhető el. Az elmúlt években a legnagyobb érdeklődés a műszaki tudományok kara iránt mutatkozott, ott idén 29 képzési programra hirdettek felvételt. A felvételi vizsgákat június 25-e és július 3-a között tartják. A középiskolai eredmények alapján legfeljebb 40 pontot lehet elérni, a fennmaradó pontokat pedig a felvételi vizsgán tudják megszerezni a jelentkezők. Az új hallgatókat a magyar tanszék is várja. Javában zajlik az aratás, az idei termést azonban komoly kihívások érték. A hosszú száraz időszakot az elmúlt hetekben gyakoribb esőzések váltották fel, több településen pedig a jégverés is károkat okozott. A gazdák ennek ellenére folytatják a betakarítást, és bíznak abban, hogy a hozamok végül kielégítőek lesznek. Az árpa betakarítása már a végéhez közeledik. A következő napokban megkezdődik a búza betakarítása is. Az előzetes becslések már most 50-60%-os terméskiesést vetítenek előre. A termelők abban bíznak, hogy a kukorica és a napraforgó valamelyest kompenzálja majd az idei veszteségeket, de tartanak a további viharkároktól és a szárazságtól is. A Nyugat-Balkán országai számára a roaming díjak eltörlésének folyamata várhatóan 2027 első negyedévére fejeződik be, és ez mindenképpen hozzá fog járulni a régió országainak gazdasági integrációjához az Európai Unióval, nyilatkozta a Pink televíziónak Vladimir Lucic, a szerbiai Telekom vezérigazgatója. Mint mondta, a roaming megszüntetésének köszönhetően a szerb állampolgárok a jövőben szerbiai SIM-kártyákat az Európa országaiban is használhatják külön díjak nélkül. Ahogy Szerbiában használják a kártyájukat, ugyanúgy használhatják majd a világ bármely országában. Ha valaki Szerbiában olyan mobilcsomaggal rendelkezik, amely lehetővé teszi filmek és televíziós műsorok nézését mobiltelefonon, akkor ugyanezeket a szolgáltatásokat az Európai Unió bármely országában is használhatja, majd külön díj fizetése nélkül, fejtette ki Lucic. Elmondása szerint a Tivatban tartott Európai Unió Nyugat-Balkán vezetői csúcs találkozó után a polgárok gyorsabb eljárás. Az Európai Bizottságnak most minden nyugat-balkáni országgal szerződést kell kötnie. Ezt követően a szabályokat be kell építeni a jogrendbe, mivel minden ország törvényt hozott arról, hogy minden szolgáltatónak be kell tartania ezeket a szabályokat. Ezután technikailag is meg.

0: mivel már a bevezetés fázisában vagyunk, fogalmazott. A szerbiai Telekom vezérigazgatója kiemelte, hogy a szerb állampolgárok 2027 nyarán már sokkal kevesebb aggodalommal utazhatnak nyaralni, mert addigra valószínűleg befejeződik a roaming eltörlésének folyamata. Minden nyugat-balkáni országnak alá kell írnia a megállapodást, azt be kell építeni a jogszabályba, és technikailag is végre kell hajtani. Ez egy olyan ritka projekt, amely esetében az Európai Bizottság tartja az ütemtervet. 6 évvel ezelőtt kezdtük meg a fokozatos bevezetését, az eredeti ütemterv szerint pedig 2027-re terveztük a teljes megvalósítást, és valóban 2027-ben valósul meg. Vladimir Lucic rámutatott arra, hogy a roaming eltörlése jó példa lesz a Nyugat-Balkán és az Európai Unió gazdasági összekapcsolására, és ez sokat jelent majd a polgároknak és a gazdaságnak.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az elmúlt héten 721 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságban, amelyeken 8 ember meghalt és 372-en megsérültek. Az előző héten 9 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 8 ember sérült meg. Június eleje óta 14 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül 7 motorkerékpárvezető volt, ami azt jelzi, hogy minden második sofőr, aki júniusban meghalt az útjainkon, motorkerékpárvezető volt. Tekintettel arra, hogy az évnek ebben az időszakában várhatóan nagyobb számban lesznek motorkerékpárok és robogók az utakon, emlékeztetjük a motorkerékpár vezetőket, hogy a közlekedés biztonság az első. A védősisak viselése nem csak törvényi kötelezettség, hanem a legfontosabb védőintézkedés is, amely életeket menthet, és jelentősen csökkentheti a közlekedési balesetek következményeit. Az is fontos, hogy a motorkerékpárosok védőfelszerelést használjanak, láthatóak legyenek az úton, tartsák be a közlekedési szabályokat, sebességüket a forgalmi viszonyokhoz igazítsák, és legyenek tekintettel a láthatóságukra. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek a kerékpárosokra és motorosokra, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, mivel biztonságukat gyakran a legkisebb figyelmetlenség is veszélyezteti. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: Az elmúlt napokhoz hasonló időjárás várható a mai napon is, napos és nagyon meleg idő lesz. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Némi enyhülést az átvonuló felhők jelenthetnek. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 167, Zentánál 242 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, a kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terhelheti meg a meleg. A keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszullét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, helyenként akár az extrém erős fokozatot is elérheti. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem ja leto na zimu, jesen i proleće.
2: Capriolo.com
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkét perceket hallják a Panda Rádióban, a 103,5 MHz-en. Június 28-án vasárnap ismét megrendezik az Országos Állat és Kirakodó Vásárt Ruzsán, a Vásártéren. A hagyományos rendezvényre a szervezők, az állattartókat, a vásárlókat és a családokat egyaránt várják. Az élő állatvásáron baromfik, sertések és szarvasmarhák is megtalálhatóak lesznek, míg a kirakodóvásárban kézműves termékek, háztáji finomságok és különféle használati cikkek közül válogathatnak az érdeklődők. A standokon ruházati termékek, háztartási eszközök és játékok is helyet kapnak. A vásári hangulatot friss lángos, kürtös kalács és egyéb helyi finomságok teszik teljessé. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínál a látogatóknak, és jó lehetőséget biztosít a találkozásra, beszélgetésre, valamint a helyi hagyományok megismerésére. Megjelent a Magyar Fotóművészet 300 alkotója című reprezentatív kötet, amely a magyar fotográfia múltját és jelenét egyaránt bemutatja. A kiadvány 300 olyan alkotót vonultat fel, akik jelentős mértékben hozzájárultak a fotóművészet fejlődéséhez. A kötetben helyet kapnak a műfaj meghatározó történelmi alakjai, köztük Veres Ferenc, a magyar fotográfia egyik úttörője, valamint Rosti Pál és Balogh Rudolf is. A szerkesztők nagy hangsúlyt fektettek a kortárs alkotók bemutatására, akik közül többen a Műcsarnok harmadik fotóművészeti nemzeti szalonján is szerepeltek. A kiadvány a Dél-Alföld szempontjából is kiemelt jelentőségű, hiszen a válogatásban számos, a térséghez kötődő alkotó munkássága jelenik meg. A kötetben szerepel többek között a hódmezővásárhelyi születésű Lucien Hervé, a szegedi születésű Zsigmond Vilmos, valamint a világhírű természetfotós Máté Bence is. A régió fotótörténeti örökségét többek között Lón József, Olasz Ferenc, Tóth István, valamint Stefkovics János és Stefkovics Gáspár képvisel. A kiadvány az MMA kiadó és az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet közös gondozásában jelent meg, főszerkesztői Bán András és Kincses Károly. Tanítót és pedagógiai asszisztenst keres a Deszki Nikola Tesla általános iskola. Az intézmény szerb és magyar nyelvű két tannyelvű oktatást folytat, ezért a szerb nyelvtudás előnyt jelent a jelentkezők számára. Az iskola hangsúlyozza, támogató, összetartó nevelőtestületben és családias légkörben dolgozhatnak a leendő munkatársak. A pedagógusok számára szakmai fejlődési lehetőséget is biztosítanak. A Deszki intézmény évek óta fontos szerepet tölt be a térség oktatási életében, miközben a magyar és szerb kulturális hagyományok ápolására is nagy figyelmet fordít. A vezetőség várja mindazok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a két tannyelvű oktatást végző iskola közösségéhez. Az érdeklődők a Deszki intézménynél kaphatnak további információkat az állás lehetőségekről. Mórahalmon épülhet meg Magyarország első, kifejezetten az első világháborút bemutató tematikus múzeuma. A fejlesztés a Go for Peace nemzetközi projekt keretében készülő múzeum koncepcióra épül, amelyet a belgiumi Ypres városában rendezett szakmai találkozó mutatnak be a partnerek. A több mint két éve zajló együttműködés célja az első világháborús örökség megőrzése és korszerű bemutatása. A projekt részeként egy digitális túraútvonal is készül, amely Szeged első világháborúhoz kapcsolódó épületeit mutatja be archív és mai felvételek segítségével. Emellett nemzetközi együttműködések is zajlanak. Közös kiállításon dolgozik a Szegedi Móra Ferenc Múzeum és a Temesvári Bánát Múzeum, valamint új fejlesztések körvonalazódnak a vajdasági Zentával is. A Go for Peace projekt 2026 novemberében zárul, addig a partnerek további szakmai programokon és fejlesztéseken dolgoznak. Ismét elnyerte Szeged legeredményesebb iskola kupáját az STE Bátori István gyakorló gimnázium a 17. Bor Pál fizika versenyen. A vármegyei megméretetés döntőjét a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarán rendezték meg, ahol 7. és 8. osztályos tanulók mérték össze a tudásukat. A verseny során a diákok számolási és mérési feladatok megoldásával bizonyították a felkészültségüket. Az iskola tanulói kiemelkedően szerepeltek. A 8. Csonka Luca első helyezést szerzett, míg a 7. osztályos Fius Fiorella 3., Pap Zsófia pedig 7. lett. Felkészítő tanáruk Kormányosné Horváth Ivett volt. A kiváló egyéni eredményeknek köszönhetően az intézmény ismét kiérdemelte a legeredményesebb iskola címet. A szervezők szerint a verseny célja a fizika iránt érdeklődő fiatalok tehetségének támogatása és a természettudományok népszerűsítése volt. Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Kaprioló Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló Bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.

0: Chic legjobb zenéjét.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

Megjelent a Hét Nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Brasnyó Zoltán Hurrá nyaralunk című írása nyitja. Alapban ezúttal is találnak kül- és belpolitikai írásokat, amelyek közül kiemeljük azt az elemzést, amely a Fidesz-KDNP kormány bukásának lehetséges okait vizsgálja. Figyelmükbe ajánljuk továbbá Markovics Anna Mária belpolitikai írását is, amelynek címe A szerb gazdaság titka, dolgoz többet. Beszámolunk a Magyar Nemzeti Tanács üléséről, amelyen oktatási kérdések kerültek előtérbe, és megtudhatják azt is, hogy milyen támogatásokkal és programokkal segíti a vajdasági magyar diákokat és fiatalokat a Magyar Nemzeti Tanács. A heti interjú vendége ezúttal Kucsera Noémi, gitárművész, akit a dr. Bodrogvári Ferenc díjjal tüntettek ki Szabadkán. A Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat bemutató sorozatunkban ezúttal a Tordai újságot ismerhetik meg. Lapunkban részletesen bemutatjuk a Zentai Közkórház fejlesztéseit, az új egészségügyi beruházásokat, valamint az intézmény előtt álló terveket és lehetőségeket. Beszámolunk a Horgosi Nyitott Pincék rendezvényről, ahol 4 helyi borászat nyitotta meg kapuit, hogy megismertesse a látogatókkal a homokvidék kiváló borait. És Bezdánba is ellátogatunk, ahol egy különleges kávézó történetét ismerhetik meg, amely egzotikus állataival is várja az érdeklődőket. A Szabadkai Naplóban beszámolunk a Csantavéri falunapról, ahol a hagyományos zúzapörkölt főző verseny, sport és családi napok, valamint esti koncert várta az érdeklődőket. A Bánáti újságban pedig ezúttal egy csókai témát ajánlunk figyelmükbe, a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesület zenével, tánccal és kiállítással zárta az évadot. Bemutatjuk a Csantavéri Szabó Gábor és Raffai Csongor vállalkozását, amely közösségi fajátékokkal varázsolja emlékezetessé a rendezvényeket a képernyők uralta világban. Bemutatjuk Szilágyi Ildikó első önálló fotókiállítását is, amely személyes vallomás a betegségről, a küzdelemről és a reményről. Világutazó kollégánk dr. Cékus Borisz ezúttal Kairót mutatja be. És természetesen most sem marad el a fricska rovat, a keresztrejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések sem. Ne feledjék, lapunk immár a megújult, 24 oldalas szórakoztató melléklettel jelenik meg, amely 8 színes oldalon kínál játékos feladatokat, fejtörőket és keresztrejtvényeket kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az újság közepén pedig hamarosan helyet kapnak a vajdasági magyar diákok tablói, valamint rendezvényeink, plakátjai és programajánlói. Még tart előfizetői akciónk, a 7 napot egész évre mindössze 2600 dinárért rendelhetik meg. Keressék a 7 nap legújabb számát!

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Austroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

Class. Manna Rádió. Hit music. Manna Rádió.

miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv

0: 3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Mintegy 16 ezer első éves hallgatót vár az Újvidéki Egyetem. A magyar nyelv és irodalom tanszék is várja az új hallgatókat. Az Újvidéki Egyetemre sikeresen felvételizők közül 8400-an állami költségvetésből finanszírozott helyen tanulhatnak. A leendő hallgatók számára elektronikus jelentkezésre is van lehetőség, a szükséges útmutató a Karok honlapján érhető el. Az elmúlt években a legnagyobb érdeklődés a műszaki tudományok kara iránt mutatkozott, ott idén 29 képzési programra hirdettek felvételt. A felvételi vizsgákat június 25-e és július 3-a között tartják. A középiskolai eredmények alapján legfeljebb 40 pontot lehet elérni, a fennmaradó pontokat pedig a felvételi vizsgán tudják megszerezni a jelentkezők. Az új hallgatókat a magyar tanszék is várja. Javában zajlik az aratás, az idei termést azonban komoly kihívások érték. A hosszú száraz időszakot az elmúlt hetekben gyakoribb esőzések váltották fel, több településen pedig a jégverés is károkat okozott. A gazdák ennek ellenére folytatják a betakarítást, és bíznak abban, hogy a hozamok végül kielégítőek lesznek. Az árpa betakarítása már a végéhez közeledik. A következő napokban megkezdődik a búza betakarítása is. Az előzetes becslések már most 50-60%-os terméskiesést vetítenek előre. A termelők abban bíznak, hogy a kukorica és a napraforgó valamelyest kompenzálja majd az idei veszteségeket, de tartanak a további viharkároktól és a szárazságtól is. A Nyugat-Balkán országai számára a roaming díjak eltörlésének folyamata várhatóan 2027 első negyedévére fejeződik be, és ez mindenképpen hozzá fog járulni a régió országainak gazdasági integrációjához az Európai Unióval, nyilatkozta a Pink televíziónak Vladimir Lucic, a szerbiai Telekom vezérigazgatója. Mint mondta, a roaming megszüntetésének köszönhetően a szerb állampolgárok a jövőben szerbiai SIM-kártyákat az Európa országaiban is használhatják külön díjak nélkül. Ahogy Szerbiában használják a kártyájukat, ugyanúgy használhatják majd a világ bármely országában. Ha valaki Szerbiában olyan mobilcsomaggal rendelkezik, amely lehetővé teszi filmek és televíziós műsorok nézését mobiltelefonon, akkor ugyanezeket a szolgáltatásokat az Európai Unió bármely országában is használhatja, majd külön díj fizetése nélkül, fejtette ki Lucic. Elmondása szerint a Tivatban tartott Európai Unió Nyugat-Balkán vezetői csúcs találkozó után a polgárok gyorsabb eljárásra számíthatnak a roaming eltörlésével kapcsolatban. Az Európai Bizottságnak most minden nyugat-balkáni országgal szerződést kell kötnie. Ezt követően a szabályokat be kell építeni a jogrendbe, mivel minden ország törvényt hozott arról, hogy minden szolgáltatónak be kell tartania ezeket a szabályokat. Ezután technikailag is megvalósítják, mivel már a bevezetés fázisában vagyunk, fogalmazott. A szerbiai Telekom vezérigazgatója kiemelte, hogy a szerb állampolgárok 2027 nyarán már sokkal kevesebb aggodalommal utazhatnak nyaralni, mert addigra valószínűleg befejeződik a roaming eltörlésének folyamata. Minden nyugat-balkáni országnak alá kell írni a megállapodást, azt be kell építeni a jogszabályba, és technikailag is végre kell hajtani. Ez egy olyan ritka projekt, amely esetében az Európai Bizottság tartja az ütemtervet. 6 évvel ezelőtt kezdtük meg a fokozatos bevezetését, az eredeti ütemterv szerint pedig 2027-re terveztük a teljes megvalósítást, és valóban 2027-ben valósul meg. Vladimir Lucic rámutatott arra, hogy a roaming eltörlése jó példa lesz a Nyugat-Balkán és az Európai Unió gazdasági összekapcsolására, és ez sokat jelent majd a polgároknak és a gazdaságnak.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 721 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságban, amelyeken 8 ember meghalt és 372-en megsérültek. Az előző héten 9 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 8 ember sérült meg. Június eleje óta 14 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül 7 motorkerékpárvezető volt, ami azt jelzi, hogy minden második sofőr, aki júniusban meghalt az útjainkon, motorkerékpárvezető volt. Tekintettel arra, hogy az évnek ebben az időszakában várhatóan nagyobb számban lesznek motorkerékpárok és robogók az utakon, emlékeztetjük a motorkerékpárvezetőket, hogy a közlekedés biztonság az első. A védősisak viselése nem csak törvényi kötelezettség, hanem a legfontosabb védőintézkedés is, amely életeket menthet és jelentősen csökkentheti a közlekedési balesetek következményeit. Az is fontos, hogy a motorkerékpárosok védőfelszerelést használjanak, láthatóak legyenek az úton, tartsák be a közlekedési szabályokat, sebességüket a forgalmi viszonyokhoz igazítsák, és legyenek tekintettel a láthatóságukra. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek a kerékpárosokra és motorosokra, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, mivel biztonságukat gyakran a legkisebb figyelmetlenség is veszélyezteti. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: Az elmúlt napokhoz hasonló időjárás várható, a mai napon is napos és nagyon meleg idő lesz. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Némi enyhülést az átvonuló felhők jelenthetnek. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 167, Zentánál 242 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, a kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terhelheti meg a meleg. A keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, helyenként akár az extrém erős fokozatot is elérheti. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STCable.tv.

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallják a Panda Rádióban, a 103,5 MHz-en. Június 28-án vasárnap ismét megrendezik az Országos Állat és Kirakodó Vásárt Ruzsán, a Vásártéren. A hagyományos rendezvényre a szervezők, az állattartókat, a vásárlókat és a családokat egyaránt várják. Az élő állatvásáron baromfik, sertések és szarvasmarhák is megtalálhatóak lesznek, míg a kirakodóvásárban kézműves termékek, háztáji finomságok és különféle használati cikkek közül válogathatnak az érdeklődők. A standokon ruházati termékek, háztartási eszközök és játékok is helyet kapnak. A vásári hangulatot friss lángos, kürtös kalács és egyéb helyi finomságok teszik teljessé. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínál a látogatóknak, és jó lehetőséget biztosít a találkozásra, beszélgetésre, valamint a helyi hagyományok megismerésére. Megjelent a Magyar Fotóművészet 300 alkotója című reprezentatív kötet, amely a magyar fotográfia múltját és jelenét egyaránt bemutatja. A kiadvány 300 olyan alkotót vonultat fel, akik jelentős mértékben hozzájárultak a fotóművészet fejlődéséhez. A kötetben helyet kapnak a műfaj meghatározó történelmi alakjai, köztük Veres Ferenc, a magyar fotográfia egyik úttörője, valamint Rosti Pál és Balogh Rudolf is. A

szerkesztők nagy hangsúlyt fektettek a kortárs alkotók bemutatására, akik közül többen a Műcsarnok harmadik fotóművészeti nemzeti szalonján is szerepeltek. A kiadványa Dél-Alföld szempontjából is kiemelt jelentőségű, hiszen a válogatásban számos, a térséghez kötődő alkotó munkássága jelenik meg. A kötetben szerepel többek között a hódmezővásárhelyi születésű Lucien Hervé, a szegedi születésű Zsigmond Vilmos, valamint a világhírű természetfotós Máté Bence is. A régió fotótörténeti örökségét többek között Lón József, Olasz Ferenc, Tóth István, valamint Stefkovics János és Stefkovics Gáspár képvisel. A kiadvány az MMA kiadó és az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet közös gondozásában jelent meg, főszerkesztői Bán András és Kincses Károly. Tanítót és pedagógiai asszisztenst keres a Deszki Nikola Tesla általános iskola. Az intézmény szerb és magyar nyelvű kéttannyelvű oktatást folytat, ezért a szerb nyelvtudás előnyt jelent a jelentkezők számára. Az iskola hangsúlyozza, támogató, összetartó nevelőtestületben és családias légkörben dolgozhatnak a leendő munkatársak. A pedagógusok számára szakmai fejlődési lehetőséget is biztosítanak. A Deszki intézmény évek óta fontos szerepet tölt be a térség oktatási életében, miközben a magyar és szerb kulturális hagyományok ápolására is nagy figyelmet fordít. A vezetőség várja mindazok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a két tannyelvű oktatást végző iskola közösségéhez. Az érdeklődők a Deszki intézménynél kaphatnak további információkat az állás lehetőségekről. Mórahalmon épülhet meg Magyarország első, kifejezetten az első világháborút bemutató tematikus múzeuma. A fejlesztés a Go for Peace nemzetközi projekt keretében készülő múzeum koncepcióra épül, amelyet a belgiumi Ypres városában rendezett szakmai találkozó mutatnak be a partnerek. A több mint két éve zajló együttműködés célja az első világháborús örökség megőrzése és korszerű bemutatása. A projekt részeként egy digitális túraútvonal is készül, amely Szeged első világháborúhoz kapcsolódó épületeit mutatja be archív és mai felvételek segítségével. Emellett nemzetközi együttműködések is zajlanak. Közös kiállításon dolgozik a Szegedi Móra Ferenc Múzeum és a Temesvári Bánát Múzeum, valamint új fejlesztések körvonalazódnak a vajdasági Zentával is. A Go for Peace projekt 2026 novemberében zárul, addig a partnerek további szakmai programokon és fejlesztéseken dolgoznak. Ismét elnyerte Szeged legeredményesebb iskola kupáját az STE Bátori István gyakorló gimnázium a 17. Bor Pál fizika versenyen. A vármegyei megméretetés döntőjét a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarán rendezték meg, ahol 7. és 8. osztályos tanulók mérték össze a tudásukat. A verseny során a diákok számolási és mérési feladatok megoldásával bizonyították a felkészültségüket. Az iskola tanulói kiemelkedően szerepeltek. A 8. Csonka Luca első helyezést szerzett, míg a 7. osztályos Fius Fiorella 3., Pap Zsófia pedig 7. lett. Felkészítő tanáruk Kormányosné Horváth Ivett volt. A kiváló egyéni eredményeknek köszönhetően az intézmény ismét kiérdemelte a legeredményesebb iskola címet. A szervezők szerint a verseny célja a fizika iránt érdeklődő fiatalok tehetségének támogatása és a természettudományok népszerűsítése volt. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentail rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden ami fürdőszoba, minden ami kell.

0: a legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Állásajánlat. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona új munkatársakat keres. Betegápolót, egészségügyi nővért, segédszakácsot, takarítónőt, ha szeret emberekkel foglalkozni. Ha fontos, önnek a gondoskodás. Ha stabil és megbízható munkahelyet keres, akkor várjuk jelentkezését. Amit kínálunk. Barátságos munkakörnyezet. Összetartó csapat. Úti költség térítés. Versenyképes munkafeltételek. Jelentkezés. 069 524 0960 vagy 024 755 586. Villa Ancora idősek otthona, ahol a törődés érték, ahol a gondoskodás hivatás.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Austroterm, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henker csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henker padló kiegyenlítő 25 kg most 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.

0: kultúra van.
1: Znaš te i prečice znanje.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jeseni i proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-956.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Mintegy 16 ezer első éves hallgatót vár az Újvidéki Egyetem. A magyar nyelv és irodalom tanszék is várja az új hallgatókat. Az Újvidéki Egyetemre sikeresen felvételizők közül 8400-an állami költségvetésből finanszírozott helyen tanulhatnak. A leendő hallgatók számára elektronikus jelentkezésre is van lehetőség, a szükséges útmutató a Karok honlapján érhető el. Az elmúlt években a legnagyobb érdeklődés a műszaki tudományok kara iránt mutatkozott, ott idén 29 képzési programra hirdettek felvételt. A felvételi vizsgákat június 25-e és július 3-a között tartják. A középiskolai eredmények alapján legfeljebb 40 pontot lehet elérni, a fennmaradó pontokat pedig a felvételi vizsgán tudják megszerezni a jelentkezők. Az új hallgatókat a magyar tanszék is várja. Javában zajlik az aratás, az idei termést azonban komoly kihívások érték. A hosszú száraz időszakot az elmúlt hetekben gyakoribb esőzések váltották fel, több településen pedig a jégverés is károkat okozott. A gazdák ennek ellenére folytatják a betakarítást, és bíznak abban, hogy a hozamok végül kielégítőek lesznek. Az árpa betakarítása már a végéhez közeledik. A következő napokban megkezdődik a búza betakarítása is. Az előzetes becslések már most 50-60%-os terméskiesést vetítenek előre. A termelők abban bíznak, hogy a kukorica és a napraforgó valamelyest kompenzálja majd az idei veszteségeket, de tartanak a további viharkároktól és a szárazságtól is. A Nyugat-Balkán országai számára a roaming díjak eltörlésének folyamata várhatóan 2027 első negyedévére fejeződik be, és ez mindenképpen hozzá fog járulni a régió országainak gazdasági integrációjához az Európai Unióval, nyilatkozta a Pink televíziónak Vladimir Lucic, a szerbiai Telekom vezérigazgatója. Mint mondta, a roaming megszüntetésének köszönhetően a szerb állampolgárok a jövőben szerbiai SIM-kártyákat az Európa országaiban is használhatják külön díjak nélkül. Ahogy Szerbiában használják a kártyájukat, ugyanúgy használhatják majd a világ bármely országában. Ha valaki Szerbiában olyan mobilcsomaggal rendelkezik, amely lehetővé teszi filmek és televíziós műsorok nézését mobiltelefonon, akkor ugyanezeket a szolgáltatásokat az Európai Unió bármely országában is használhatja, majd külön díj fizetése nélkül, fejtette ki Lucic. Elmondása szerint a Tivatban tartott Európai Unió Nyugat-Balkán vezetői csúcs találkozó után a polgárok gyorsabb eljárásra számíthatnak a roaming eltörlésével kapcsolatban. Az Európai Bizottságnak most minden nyugat-balkáni országgal szerződést kell kötnie. Ezt követően a szabályokat be kell építeni a jogrendbe, mivel minden ország törvényt hozott arról, hogy minden szolgáltatónak be kell tartania ezeket a szabályokat. Ezután technikailag is megvalósítják, mivel már a bevezetés fázisában vagyunk, fogalmazott. A szerbiai Telekom vezérigazgatója kiemelte, hogy a szerb állampolgárok 2027 nyarán már sokkal kevesebb aggodalommal utazhatnak nyaralni, mert addigra valószínűleg befejeződik a roaming eltörlésének folyamata. Minden nyugat-balkáni országnak alá kell írni a megállapodást, azt be kell építeni a jogszabályba, és technikailag is végre kell hajtani. Ez egy olyan ritka projekt, amely esetében az Európai Bizottság tartja az ütemtervet. 6 évvel ezelőtt kezdtük meg a fokozatos bevezetését, az eredeti ütemterv szerint pedig 2027-re terveztük a teljes megvalósítást, és valóban 2027-ben valósul meg. Vladimir Lucic rámutatott arra, hogy a roaming eltörlése jó példa lesz a Nyugat-Balkán és az Európai Unió gazdasági összekapcsolására, és ez sokat jelent majd a polgároknak és a gazdaságnak.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt héten 721 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságban, amelyeken 8 ember meghalt és 372-en megsérültek. Az előző héten 9 közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyekben 8 ember sérült meg. Június eleje óta 14 ember halt meg közlekedési balesetben, akik közül 7 motorkerékpárvezető volt, ami azt jelzi, hogy minden második sofőr, aki júniusban meghalt az útjainkon, motorkerékpárvezető volt. Tekintettel arra, hogy az évnek ebben az időszakában várhatóan nagyobb számban lesznek motorkerékpárok és robogók az utakon, emlékeztetjük a motorkerékpárvezetőket, hogy a közlekedés biztonság az első. A védősisak viselése nem csak törvényi kötelezettség, hanem a legfontosabb védőintézkedés is, amely életeket menthet, és jelentősen csökkentheti a közlekedési balesetek következményeit. Az is fontos, hogy a motorkerékpárosok védőfelszerelést használjanak, láthatóak legyenek az úton, tartsák be a közlekedési szabályokat, sebességüket a forgalmi viszonyokhoz igazítsák, és legyenek tekintettel a láthatóságukra. Felhívják a közlekedők figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek a kerékpárosokra és motorosokra, különösen a kereszteződésekben és előzéskor, mivel biztonságukat gyakran a legkisebb figyelmetlenség is veszélyezteti. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: Az elmúlt napokhoz hasonló időjárás várható, a mai napon is napos és nagyon meleg idő lesz. A reggeli hőmérséklet 20, a legmagasabb nappali pedig 30 Celsius fok körül alakul. Némi enyhülést az átvonuló felhők jelenthetnek. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 167, Zentánál 242 cm magas. A mai napon időjárási front nem lesz felettünk, a kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terhelheti meg a meleg. A keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, rosszul lét és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktusok és a stroke esélye. A kánikulában általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság. Könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte nagyon erős lesz, helyenként akár az extrém erős fokozatot is elérheti. Ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt

Kedves hallgatóink, Önök a Palánkhíd perceket hallják a Panda Rádióban, a 103,5 MHz-en. Június 28-án vasárnap ismét megrendezik az Országos Állat és Kirakodó Vásárt Ruzsán, a Vásártéren. A hagyományos rendezvényre a szervezők, az állattartókat, a vásárlókat és a családokat egyaránt várják. Az élő állatvásáron baromfik, sertések és szarvasmarhák is megtalálhatóak lesznek, míg a kirakodóvásárban kézműves termékek, háztáji finomságok és különféle használati cikkek közül válogathatnak az érdeklődők. A standokon ruházati termékek, háztartási eszközök és játékok is helyet kapnak. A vásári hangulatot friss lángos, kürtös kalács és egyéb helyi finomságok teszik teljessé. A rendezvény egésznapos kikapcsolódást kínál a látogatóknak, és jó lehetőséget biztosít a találkozásra, beszélgetésre, valamint a helyi hagyományok megismerésére. Megjelent a Magyar Fotóművészet 300 alkotója című reprezentatív kötet, amely a magyar fotográfia múltját és jelenét egyaránt bemutatja. A kiadvány 300 olyan alkotót vonultat fel, akik jelentős mértékben hozzájárultak a fotóművészet fejlődéséhez. A kötetben helyet kapnak a műfaj meghatározó történelmi alakjai, köztük Veres Ferenc, a magyar fotográfia egyik úttörője, valamint Rosti Pál és Balogh Rudolf is. A szerkesztők nagy hangsúlyt

tettek a kortárs alkotók bemutatására, akik közül többen a Műcsarnok harmadik fotóművészeti nemzeti szalonján is szerepeltek. A kiadvány a Dél-Alföld szempontjából is kiemelt jelentőségű, hiszen a válogatásban számos, a térséghez kötődő alkotó munkássága jelenik meg. A kötetben szerepel többek között a hódmezővásárhelyi születésű Lucien Hervé, a szegedi születésű Zsigmond Vilmos, valamint a világhírű természetfotós Máté Bence is. A régió fotótörténeti örökségét többek között Lón József, Olasz Ferenc, Tóth István, valamint Stefkovics János és Stefkovics Gáspár képvisel. A kiadvány az MMA kiadó és az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet közös gondozásában jelent meg, főszerkesztői Bán András és Kincses Károly. Tanítót és pedagógiai asszisztenst keres a Deszki Nikola Tesla általános iskola. Az intézmény szerb és magyar nyelvű két tannyelvű oktatást folytat, ezért a szerb nyelvtudás előnyt jelent a jelentkezők számára. Az iskola hangsúlyozza, támogató, összetartó nevelő testületben és családias légkörben dolgozhatnak a leendő munkatársak. A pedagógusok számára szakmai fejlődési lehetőséget is biztosítanak. A Deszki intézmény évek óta fontos szerepet tölt be a térség oktatási életében, miközben a magyar és szerb kulturális hagyományok ápolására is nagy figyelmet fordít. A vezetőség várja mindazok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának a két tannyelvű oktatást végző iskola közösségéhez. Az érdeklődők a Deszki intézménynél kaphatnak további információkat az állás lehetőségekről. Mórahalmon épülhet meg Magyarország első, kifejezetten az első világháborút bemutató tematikus múzeuma. A fejlesztés a Go for Peace nemzetközi projekt keretében készülő múzeum koncepcióra épül, amelyet a belgiumi Ypres városában rendezett szakmai találkozó mutatnak be a partnerek. A több mint két éve zajló együttműködés célja az első világháborús örökség megőrzése és korszerű bemutatása. A projekt részeként egy digitális túraútvonal is készül, amely Szeged első világháborúhoz kapcsolódó épületeit mutatja be archív és mai felvételek segítségével. Emellett nemzetközi együttműködések is zajlanak. Közös kiállításon dolgozik a Szegedi Móra Ferenc Múzeum és a Temesvári Bánát Múzeum, valamint új fejlesztések körvonalazódnak a vajdasági Zentával is. A Go for Peace projekt 2026 novemberében zárul, addig a partnerek további szakmai programokon és fejlesztéseken dolgoznak. Ismét elnyerte Szeged legeredményesebb iskola kupáját az STE Bátori István Gyakorló Gimnázium a 17. Bor Pál fizika versenyen. A vármegyei megméretetés döntőjét a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarán rendezték meg, ahol 7. és 8. osztályos tanulók mérték össze a tudásukat. A verseny során a diákok számolási és mérési feladatok megoldásával bizonyították a felkészültségüket. Az iskola tanulói kiemelkedően szerepeltek. A 8. Csonka Luca első helyezést szerzett, míg a 7. osztályos Fius Fiorella 3., Pap Zsófia pedig 7. lett. Felkészítő tanáruk Kormányosné Horváth Ivett volt. A kiváló egyéni eredményeknek köszönhetően az intézmény ismét kiérdemelte a legeredményesebb iskola címet. A szervezők szerint a verseny célja a fizika iránt érdeklődő fiatalok tehetségének támogatása és a természettudományok népszerűsítése volt. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkbel.tv

0: 95.3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: The past is gone.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: És volt egy lány, s a fiú elindult az álmok útját.

Texas. Van a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: 3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Pondo Radio.